0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak június 10-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. Tomislav Csórics pénzügyminiszter. Arra számítunk, hogy jövő ilyenkorra a magas infláció a múlté lesz. Az SZDP ifjúsági fórum a lakhatási válságra figyelmeztet. A horvát állampolgárok egyharmada szerint háztartásuk pénzügyi helyzete ma jobb, mint egy évvel ezelőtt. Erősebb védintézkedés az Európai Unióban a jövőbeli tagok számára.
1: Híreink következnek.
0: A kormány infláció ellenes csomagjának köszönhetően arra számítunk, hogy jövő ilyenkorra a magas infláció a múlté lesz, mondta Tomislav Csórics pénzügyminiszter a Most a kormány című műsorban. Elmondása szerint a csomagot olyan elemzések után készítették el, amelyek kimutatták, hogy ki kell lépni a túlfűtött gazdaságból. A horvát parlament ma megvitatta a nem regisztrált munkavégzés visszaszorításáról szóló törvényt. Változásai szigorú bírságokat irányoznak elő azokkal a munkáltatókkal szemben, akik nem regisztrálják a munkavállalóikat. Kartondobozok a parlament előtt. Az SZDP ifjúsági fórum képviselőinek előadása ezt a címet viseli, amelyben figyelmeztettek a lakhatási válságra, amely különösen a fiatalokat és a diákokat érinti. Az SZDP ifjúsági fórum alelnöke Timon Fabianec arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok önállósága nagy probléma Horvátországban, mivel 78%-uk a szüleivel él. Hangsúlyozta azt is, hogy a fiatalok nem a luxust keresik, hanem az első ingatlanuk megvásárlásához és az önállóvá váláshoz szükséges méltó és optimális feltételeket. A horvát állampolgárok egyharmada szerint háztartásuk pénzügyi helyzete ma jobb, mint egy évvel ezelőtt volt. Míg 81%-uk a szerdán közzétett Masterindex felmérés szerint magasabb havi háztartási kiadásokat mutat a növekvő infláció miatt. Az új Masterindex felmérést a Mastercard számára az Improv ügynökség végezte idén márciusban 18 és 55 év közötti banki szolgáltatást igénybe vevők körében. A felmérésből kiderült, hogy 2026-ban a horvát állampolgárok átlagosan havi 1295 euróval fognak rendelkezni, ami 141 euróval több, mint tavaly volt. A válaszadók egyharmada szerint háztartásuk pénzügyi helyzete ma jobb, mint tavaly volt, míg 38%-uk további javulásra számít a következő 12 hónapban. Bár a költségeket továbbra is az infláció és az általánosabb gazdasági bizonytalanság nyomása alatt tartják, az eredmények a háztartási költségvetések egyre hangsúlyosabb kiigazítását, valamint a megtakarításokra és befektetésekre szánt összegek növekedését is mutatják. Ezzel ellentétben Horvátországban idén május végén 194.600 állampolgár számláját zárolták, összesen 3,1 milliárd eurós adósságtőkével, valamint 13.800 üzleti vállalkozás számláját zárolták, amelyek adósságtőkéje 425 millió euró, jelentette ma a pénzügyi ügynökség, a FINA. De a zárolt állampolgárok száma 0,9%-kal kevesebb, mint az előző hónapban, és 0,1%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Az Európai Uniónak meg kéne vitatnia a jövőbeli tagok szavazati jogának a korlátozását, és több védintézkedést kellene létrehoznia a jogállamiság érdekében, írta 5 Európai Uniós tagállam egy közös dokumentumban. Miközben Montenegró 2028-ban szeretne csatlakozni az Unióhoz, Albánia, Ukrajna és Moldova pedig igyekszik előrelépni a csatlakozási szándékával, az európai kormányok megvitatják, hogy szükség van-e az új tagállamokra vonatkozó szabályok megváltoztatására.
1: Ezen a napon 1625-ben született Apáczai Csere János, erdélyi magyar pedagógus, filozófus, kálvinista teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, az erdélyi puritánus mozgalom kiemelkedő alakja, az első magyar enciklopédista, a Kártezi János ismeretelmélet korai magyar követőinek egyike. A Bartosák kálvinista szülötte, szegény sorsú szabados szülők gyermeke volt. Felsőbb tanulmányait Kolozsvárot és Gyulafehérvárot, majd püspöki ösztöndíjjal 1648-tól 5 éven át hollandai egyetemeken folytatta. 1651 áprilisában a Harderwijk-i egyetemen avatták teológiai doktorrá. 1653-as hazatérését követően először a Gyulafehérvári kollégium osztálytanára lett, de következetesen képviselt haladó pedagógiai eszméivel konzervatív feletteseit és második Rákóczi György fejedelmet is magára haragította. Így 1655 végén abba kellett hagyni a tanítást. Jó akaróinak köszönhetően 1656 nyarától a kolozsvári református iskola igazgatójaként folytathatta az oktatást. Iskola teremtő szellemisége 1657-től új anyaintézményében kibontakozhatott, törekvése támogatókra, tudása követőkre talált. Nevesebb tanítványai közé tartozott Bethlen Miklós és pápai Páris Ferenc. Egy korszerű Erdélyi Tudományegyetem megalapítására vonatkozó tervezetét 1658 végén nyújtotta be Barcsay Ákos fejedelemnek, de az Oszmán Birodalommal kialakult konfliktus árnyékában az oktatásügy megjobbításának kérdése háttérbe szorult. Apácai alig egy évvel később, 34 esztendős korában, 1659 végén tüdőbajban meghalt. Holland felesége, Aletta van der Meet nem sokkal élte túl férjét, két gyermeke sem érte meg a felnőtt kort. Életművének meghatározó eszméi forrása a puritánus etika és haladás szemlélet, a Kartezi János módszer, valamint az enciklopédikus tudás iránt igény volt. Erdélyi puritánus mesterei, Porcsalmi András és Johann Heinrich Bisterfeld. Műveltség és társadalom eszményüket a tudományok szeretetét adtak át a fiatal apácainak. Hollandiai tanulmányai során ez ötvöződött Vetus enciklopédikus törekvéseivel, valamint a materialisztikus és a racionalista Bakoni és Descartes filozófia tanáival. E felvilágosult szellemi áramlatok kibékíthetetlen konfliktusban álltak a korabeli Erdély elmaradt műveltségi viszonyaival, és ez meghatározta a nevelésügy és a tudományos ismeretterjesztés, végső soron a társadalmi haladás területén kifejtett munkálkodását, annak kényszerpályáit, sikereit és kudarcait egyaránt. A konzervatív egyházi és világi körökkel vívott harcban alul maradt, a skolasztikus és dogmatikus oktatási nézetek és a tanmenetet nem tudta felváltani korszerű elveken alapuló iskolarendszerrel. Fennmaradt pedagógiai eszméi és iskolaszervezési törekvései, természettudományos és anyanyelvi oktatás, tudományegyetem szervezése alapján azonban apácai méltán tartható a korszerű magyar nevelés tudomány apostolának. További érdeme a Kartezi János filozófia ismeretelméleti és természettudományos alapjainak meggyökeresztetése magyar földön. Bár puritánus biblicizmusa, részben dogmatikus teológiai gondolkodása és a matematika területén tanúsított bizonytalansága nem engedte, hogy az új tanok biztos kezű mestere legyen, de a korszerű nemzeti nyelvtudományosság előfutáraként ő írt először magyarul többek között a heliocentrikus világképről, a vérkeringésről és a mágneses elhajlásról. Külhoni tartózkodása során Petrus Ramos összefoglalásából kiindulva írta meg Magyar Logicacka címen logikai traktátumát, valamint számos tudományos munkából merítve az első magyar nyelvű tudás és ismerettárat, a Magyar Enciklopédiát. Enciklopédiáját elsősorban az anyanyelvi oktatásban bevezetendő tankönyvek szánta. Az mégis kora tudományosságának méltó lenyomata, szerkezetében és tartalmában nagyrészt a Descartes-i természetfilozófia szellemében fogant mű. Az iskola előtt 1975-ben állították fel szobrát, 2014-ben pedig az apácai evangélikus gyülekezet régi tanástermében emlékházat rendeztek be tiszteletére. Szülőfalujának érdekes apácai hagyományát jegyezte fel Kós Ferenc és a Gyalói Farkas a 19. század végén. Ugyanakkor emléktábla őrzi emlékét a hollandai Harderwijk központjában is.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.